0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

szemben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Hagyjuk a múltat, oly mindegy, barátom. Hazudjak meséket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok, ma még szebb.

Adieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

férfiak, kaland nem tart sokáig, úgy szoktattak a férfiak, holnapra jön a másik. Ne kérdezd, ki voltam, a sorsomat én akartam, s ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom, adj! Ne kérdezd, ki voltam, a csókodat én akartam, ha majd egyszer megsokaltad, azt mondod, adj!

Quiet, horse.

nyugodtan alszanak, még fülük bezúr a gitár, s a szakszofon. De nékem, ha ezt a ritmust hallom, érzem, a szívem dobogni kezd már, a rumbát táncolom. Ma éjjel, ahol is táncolt lenn az égen, két felhő között megáll, és vidáman nézne rám. Rumbáznak a csillagok, aludni ma nem tudok, mert reggel kilencig folyton csak rumbáznak.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

már nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember ne vessen, másképp nem ér az

nem lesz komoly baj, fél. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Russzin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András russzin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

Hagyd a könnyeket másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menj kedve.

Athleten, Extremitäten, die bleiben nicht komplett.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert mit

Merem a legszebb szó, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab paras, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem orrták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

entre

Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvódobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

Nagyságos úr, tessék kiszállni, kérem, megérkeztünk. Ős Budavár, Bombatér, 2 forint 50 krajcár kér. Köszönöm szépen, nagyságos úr.

egy kadar fröccsések sos teret. A szemedből látom, hogy szeretsz, szíved szívembe zárom én, míg ezt a valszert járom én.

0: Mondja, marha, miért oly bús?
1: Újra itt a jó ponthús.
2: Radio Sweden, Stockholm.

da čudaju ribilio letki. Úrimes és lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6:25-kor.

majd torna. A reggeli zenénket 6:45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor. Rádióiskola 8:30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19:30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21:50-kor. Hírek 22:40-kor, Budapest 2.

0: erős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földet kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy vallja, mint egy trójai poló.
1: Maga páratlan vagy páras, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastár vagy társasházban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, hogy flörtöt kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy vallja, mint

0: reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

bocsásd meg nékem az, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen. De néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg csak azt, hogy mit jelent neked, ha bárhogyan is szenvedek.

Édesem, legyen a sorsom, végzetem, mert ez a szerelem, életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért. Kár, bevallom félek, hogy elveszítlek, hisz érted élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

0: laktak, medvig mérgesen morogtak, szörnyű kellemetlen hely volt annyi szem. Szörnyű kellemetlen hely volt annyi szem. Az egyik tisztáson tisztelt hallgató, állt egy mézes kalács víkend házikó. Gerítések rémes, béles, Jancsi és Juliska éhes, ezt a csúcsi szemed megbocsátható.
1: Nyom-nyom, nézd a gyácsiam!
0: Ezt a csúcsi szemed megbocsátható. Menjen ott, kik a barát, mik a barát, még a végén összeomlik ez a ház. Hallottak a gyacsi torkán, kirohan egy súgó torkán, egy foga volt, viszont bűzűr súgja száz. Egy foga volt, viszont bűzűr súgja száz. Nyakon csipi gyorsan a két gyereket, s itt a fog megeszlek én most ideget. Juliska szól, nincs rajtunk hús, viszont van nálam egy csepp rúzs, ha nem bánthat kis mindjelen kegyedet.
1: Jó-jó,
0: baszorkány néni, jó-jó! Okosabbat ugye nem is teheted. Jaj, tettett a baszorkánynak a fixlegot. Juliska a munkához hozzáfogott. És egy óra múlva látod már Jancsi is szájat tátott, a baszorkány annyira megváltozott. A baszorkány annyira megváltozott. Így szól.

velem van, míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet szívem.

Csiszomig, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van, míg por van a kis polcom, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsika csak kocsonyácska, Miskolcom.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg borban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, kis kolcon.

végig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én ifjú lángoló, bíbor piros hajkat csókra csábító. Most a szobámba magam vagyok én, s merengek a múltak ütemén. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Smart, kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart, perfumeri, Bécsi utca 9.

0: államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással.
1: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.
2: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben.

Éreznek kell, hogy mit érzek egyetlenem. Szívemnek te azt ad a boldogságot, csupán a fél.

pedig én meghalni kérte. Tudom, hogy ezt meg nem érte, talán sosem. És mégis kérve, kérlek, bízzál bennem,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Csíkszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: de nunca fejem, de fáj a szívem, meg más egyebem, de fáj, de fáj. Lám ez a szerelem, azt tette velem, elment az ötem, ha ha ha ha ha. Konstantinápoly, és akkor minden
1: elmúlik majd magán.
0: Szóló, de zúg a fejem, de fáj a szívem, meg más.

Hülltok, Mülltok, minden holcsak egyet fújtok. Sina Niklas, Weidmann, Pálok, Hilton, Jakab, ezt játszák, mik a hurcakat.

0: szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd, ide tedd, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szívajos nem vagyok, valóban én.
1: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy

0: legyen. Nem a hűvösből táján, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetsz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok, valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kénguru, üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok, babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy hetti, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Meghatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó.

ilyen tisztelt publikum most itt az alkalom. Elmondok egy kis mesét, figyelj tehát nagyon. Ez ókusz óta nem volt ennél bölcsebb oktató mese, rövid és hogyha véget ért, hát elfuthatsz vele. Egy kicsi lipa-lipa, eltipeg a burslipa, gá-gá, lipu-lipu-gá. Nincs eddig semmi hiba, jár ide.

nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

milyen furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, forr, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan. Aki álmodik, az boldogtalan.

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
0: Péntek.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: Lakner Arthur konferál.
5: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

0: bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek, várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
1: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
0: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
2: This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.

tegnap az élet célja egy volt csupán a szép. Máma legázol mindent, robotba dönt.

Ez a csodás, ez a csodás, Alexander Stregtime-ben. Ilyen vidám, melódiám, ugye régen hallott kent. Aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar, ha játszik még a föld is reng. A zene szó, és maga már, a kis lábán alig áll.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.
8: Ennél jobbat soha ne keres, Réhert sermet, szabad a nemes, eleget a csap, lecsorog.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik till 23.30. Simon Brems orkestra just lät upp sin censurmelodin. Fortsätter med den boxen.
1: Om ett orolig jag utgivar till Alexis. Vad har du i du göra att tjuta för dess? Vad har du själv ryggat? Sitt här med kyssad äsju. Om jag har tagit att jag har varit äsju, har varit där. Mérséklet helyenként élénkebb észak-keleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászánított légnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Halló, Szernyó, Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

0: Édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes, szerelmes kislányt imádok én. Se pinte, se telke, de szíve is a csöpp kis lelke, kizárólag már egészen itt.
1: Ha rátekintek jobban, a szívem már megdobban, s a zajka szókra lopban.
0: Nem úgy szeret, nincs egy kívás, egy édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes.

0: Egyéves, 20 éves, veszélyes és mindenre képes, terelmes kislány, mi már itt él.
1: Sem külön, sem terkem, a szíje és a több kis terkem, tisztáról az felvegés egyén.
2: A szíve már megdobhat, az ajka csókra lophat.

0: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
2: Abba la biba!

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabadszak szervezetet szervezők, olyan szabunk mindenütt csak egy, sok csikasz sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szabunk csak egy, sok csikasz sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Van, aki már kézen veszi, s van, ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e már.

Hozd velünk a csiktalás, ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Imádkoztál én már, Desdemona?
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek! Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr!
2: Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék, kéken csillog fenn az ég. Út felett a nap leszáll, egyre száll búcsúan a gép, vénszünetje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem otszan a vezető, néz az útra mereve.

Sok egy kis könnyel misét, és jön a mély szakadék. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz. Ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Csábíthatja déli báb, rémítheti jégverés, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még. Csendes házat néma ég. Napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, félre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűen segít magán, rágyújt és egy mélyebb szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz. Ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségben néz, egyre fut, csak egyre fut, és a védtelenbe vég. Berreg, kattog, dúg a tív, biztos kézben

0: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

Tudom, hiszen lesz

0: szentség, kiderengzett barna a vérem, furcsa kérem, kettesség.
1: Kettesség, a gyűjtöm, hogy úr a kettesség, a vadon hátszak, a tarka összefogtak, kettesség.
0: Jól a felemelem, jön a leszben, jaj, nagy a tiedelem, itt a hívemben, baj lehetettől, bújjunk össze, kettesség.
2: Jaj, a szemebe ragy.

a bomba nincsen betéten, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szíven te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és

A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell manciben még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk két üléses kis autót. S a néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

monsieur très amoureux, me propose une vie de rêve.

Azt mondják a nevetés egy ritka földi kincs. Aki könnyen nevet, annak újabb baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

Vadonatúj öltönyömbe sétálni megyek, háta, mint a kapu aj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vici, s ruhámat a

0: lelki ez?
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek.
0: Közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat

A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít ön a menyasszonyommal koketál. Bocsánat, a menyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont legeri! Azt hittem, a

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan! Hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

messze van, ide fél is, ott minden lány, én rám fél is, sejhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csuda mesés, sejhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest. Pest, Pest, Pest, nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Pilis, sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

nem messze van, ide fül is, ott minden lány, én rám dil is, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sajhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest. De én nékem nem kell már csak Pest, Pest, Pest, Pest. Nem messze van ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.